kezd, nem veszem észre direkt, hogy baszogatsz, cigizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az egyedül lét. Az egyedül lét.